múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

nem kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet meg előző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezménynyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.

0: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jelentősen csökken.

0: A Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákoszkál!

0: Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU-nak, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek.

0: építés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. Öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Juniort már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak hallgatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert ez, mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
0: Mindent. Igen, ez a kettősség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor egy nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
0: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
0: szerintem voltam. A középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szavonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott, a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, is, hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Opera Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Bukti Bit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam el énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ez nagyon jó, köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. Úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhigult a szakma, boldog-boldogtan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda alakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, igen, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezdetben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most van, hogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkám.
0: Wow.
1: És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetében a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 20 ének támogatására. A csütörtökön kifizetett részlet

0: szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtér rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
3: Most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
4: Kellemesen szép délőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak 2026. május 29-én. A mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sanyi. Sziasztok!
5: Sziasztok! Szép pénteket kívánunk mindenkinek!
4: Késvám, de nem törve, itt vagyunk, csak a technika ördögét el kellett a búzsba zavarnunk, de itt vagyunk, és ma is hozunk érdekes híreket, lesz bölcsesség, időjárás, horoszkóp, illetve ezen felül pedig napi érdekesség és színes hírek, úgyhogy ezekkel fogunk ma foglalkozni. Gyors elérhetőségeink: www.lépésradio.hu, ez a weboldalunk, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ajánlom figyelmetekbe ezen menüpontokat, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, meg a többi közösségi platformon is Lépésradio néven. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, hogy számos mobilapáltal is tudtuk minket hallgatni, például Huradio, Radiobox, MyOnline Radio, stb. Által, de írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt.
6: Az infokukac@lépésradio.hu e-mail címe.
4: És mai műsorunkban már is köszöntjük a névnaposokat, hogyha nem nyomok félre, ugye? Nem. A Magdolnákat köszönhetjük ma. A Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Minden Magdolnának kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai nap születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnep a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na, mai napra van-e világnap, vagy bármi érdekesség, kedves kollégák?
6: A csigák világnapja.
5: Ma csigát teszünk szerintem. Mit szólsz hozzá ebédre, egy kis csiga pörkölthöz? Ez?
4: Nem, én ebédre babugiást teszek. Köszönöm.
5: Ó.
4: Egyik finomabb, mint a másik.
5: Hát így van, de a csigák azért nagyon cukik, tehát van róluk egy aranyos történetem, azt gyorsan-gyorsan megosztom. Egy csiga elindul A-ból B-be, és szegény csiga, hát a...
4: Viszont kedves barátunk, Gábor barátunk, egy olyan napot talált, azt mondja, hogy ma egy olyan nap van, aminél kétszer is vissza kellett néznem, hogy jól értem-e, mert akkor a hülyeségnek hangzik. De nem csalás, nem ámítás, ma tartjuk a tegyél egy kis párnát a hűtődre napot. Jó halljátok.
6: Jaj.
4: De mi a frásznak? Teszed fel a kérdést te is, azért én is. A kispán után meg teljesen jogosan. No, azért, mert állítólag az 1900-as években volt egy olyan szokás, hogy beraktak a kamrába egy olyan dolgot, ami hálószobában volt használatos. Képzeljétek el, akár egy pizsamát, vagy egy párnát, egy takarót, párnahúzatot, pizsamát, hogy ez is elő segítsék az élelem bőségét. Feltételezem, hogy valahol ez így működött. Ámit a logika, hogy hogyan sokasodunk mi, sokasodjatok, tehát ti is tőle, sonkák, sajtok, kenyerek. Tehát a bánat akar látni kupákoló kolbászokat,
6: Mit? A pakoló korban?
4: Kamatyoló pápusztait, meg üzekedő...
5: Segítség!
4: Üzekedő ubit. Aztán idővel gondolom az a nyomorult kispárna kibulizta, hogy legyen már elég annyi, hogy felkerül a frigyretek tetejére egy napra. Méghozzá ma. Na! Hát ez...
6: Atya világ!
4: Jó Istenem! S azt írják, hogyha kipróbálod, megtriplázódnak a túrórudik, és szaporodni kezdenek maguktól a tojások. Tejek, léci, írd már meg nekünk kommentben. Akkor kiajítom a fürdőszoba mérleget, és ráhagyok a napi, vagy ráhagytok a nagyüzemi braj, mi az braj? Tenyésztésre, brie. Nem briós lenne? Lehet, inkább nagyüzemi briós tenyésztés. Na jó, köszönjük szépen kedves Gáborunknak a vicces napot. Tehát ma van a Tedd a kispárnád a hűtőre világnap. Ti arra tennétek, én nem.
6: Hát, csak nem akarom hűteni a halántékot.
4: Nem, nem bele kell rakni a tetejére. Tehát csak rá kell rakni a hűtő tetejére.
6: Hát, az meg attól függ, hogy hát ja. Na mi van, betöltődik, ami a hűtőben van? Hát ez elég nagy hülyeség úgy, ahogy van. De hát, nem baj.
4: Nem baj, de kellene.
6: Annál, hogy ugye a csigákkal kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy világszerte csigarend versenyeket rendeznek csiga világnapja alkalmából.
4: Karina meg annyira besokalt ettől, hogy kiesett a virtuális stúdióból. Vagy elment az internete.
6: Már megvan.
4: Ja, már vissza is jött.
5: Már visszajöttem, igen, mert nem hallatszott a hangom.
4: Hát látod, most ez egy ilyen nap. Előbb Sanyinak nem most... volt hangja, most igen. Neked ment el. És még nem is Windows 7-es használsz, ugye? Ugye?
5: Ne.
6: Ez most az internet.
5: Ez a Discord viccelődik velem.
6: Vagy a Discord.
4: Ja, a szerver szopat, bocsánat. Szerintem menjünk, zenéjünk, mert ebből jó nem fog kisülni, ezt így folytatjuk. Aztán pedig jövünk vissza a nap bölcsességével.

0: a Lépés Rádióban.
1: Az életet csak visszafelé lehet megérteni, de élni előrefelé kell. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy sokszor csak később értjük meg, mi miért történt velünk. A hibák, csalódások és váratlan fordulatok gyakran utólag nyernek értelmet. A mindennapokban mégis az a legfontosabb, hogy legyen bátorságunk tovább menni akkor is, amikor még nem látjuk tisztán az utat.

0: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Bizony, és már is gyorsan nézünk friss időjárást a Hungarometer ZRT jó voltából, mert szorít az idő, és nem a gatya madzag, mert az is szoríthat. Ja, először is nagyobb városainkból a friss mért adatok. Budapesten, fővárosunkban jelen pillanatban erősen fátyolfelhős az ég is 20 fok van, Debrecenben erősen fátyolfelhős 19, Győrben 21, Miskolc erősen fátyolfelhős 19, Pécs fátyolfelhős 20, még Szegeden erősen fátyolfelhőség mellett 21 fok van. A mai napra 22-27 fok közötti napi csúcs várható. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutánról 22-27 fok közé melegszik a levegő, késő este általában 12 és 21 fok közötti értéket mérhetünk. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyek a mai napon fronthatással nem kell, hogy számoljanak, fronthatás nem vesz igénybe szervezetünket. Gyorsan erőre kacsintunk a következő napokra, szombat hajnalban 3 és 15, még napközben 21 és 31 fok közötti értékek várhatók. Vasárnap 10-19 hajnalban, napközben 26-31, hétfőn 11-20 hajnal, 22-30 napközben, kedden 9-17 hajnalban, 25-30 napközben, szerdán 11-20 hajnalban, 20 és 32 fok között értékeket mérhetünk napközben még, csütörtök hajnalban 13 és 20 fok között értékek után napközben 24 és 30 fok között értékeket mérhetünk. Ezek a legfrissebb időjárási infók, pici zene, és annyi mondja is, hogy mit jósolnak a csillagok.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma könnyebben oldasz meg egy régi problémát, mint gondoltad volna. Egy váratlan hír feldobhatja a délutánodat. Pika. Különösen fontos lesz ma a türelem. Egy apró figyelmesség sokat jelenthet valakinek a környezetedben. Ikrek. Ma minden a kommunikációról szólhat. Egy telefonhívás vagy üzenet izgalmas fordulatot hozhat. Rák. Érdemes ma jobban figyelni a megérzéseidre. Egy nyugodt beszélgetés sok félreértést tisztázhat. Oroszlán. Ma könnyen a társaság középpontjába kerülhet. A humorod sok embert jókedvre deríthet. Űz. Ne vállalj túl sok feladatot egyszerre. Egy kellemes meglepetés estére energiát adhat. Mérleg. A mai nap kedvez az új ötleteknek és a spontán programoknak. Egy régi ismerős is felbukkanhat. Skorpió. Ma különösen jól átlátod a bonyolult helyzeteket. Hallgass a megérzéseidre egy fontos döntésnél. Nyilas. Egy váratlan találkozás érdekes lehetőséget hozhat. A jó kedved másokra is átragad. Fak. A kitartásod ma meghozhatja az eredményét. Egy régóta halogatott ügy végére pont kerülhet. Vízöntők. Kreatív ötleteid ma különösen értékesek lehetnek. Érdemes leírni minden új gondolatot. Halak. Ma a nyugalom és a harmónia kerül előtérbe. Egy kellemes zene vagy séta sokat segíthet feltöltődni.

0: Egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépésre közelebb egy Lépés Rádió, és akkor nézzük mai első érdekességünket. Mi is az első érdekességünk? Világszerte csiga versenyeket rendeznek a Csiga Világnapja alkalmából, amiről már Karina utalt. Hát akkor az óra elején is erről beszéltünk, beszéljünk most is még egy kicsit erről. Van, ahol ma több száz ember szurkol egy csigának. Angliában és Franciaországban is különleges csiga versenyeket tartanak a világnap alkalmából. A leggyorsabb csiga néhány perc alatt teljesítette a mini pályát. A résztvevők saját neveket adtak a csigáknak, és még mini zászlókat is készítettek nekik. Egy brit család szerint a Turbo nevű csigájuk igazi sztár lett a környéken. A közösségi médiában milliók nézték meg a versenyről készült videókat. Többen viccelődtek azzal, hogy végre egy sport, ahol senki sem kapkod. Milyen teljesen hétköznapi állatnak rendeznétek még világbajnokságot? Ti, illetve bennem az a kérdés, hogy most komolyan nem inkább csináltak volna benne a franciák egy kis csigapörköltet. Hozzáteszem, én nem eszem meg a csigahúst, úgyhogy max a csigapörkölt, vagy a sertéspörkölt csigatésztával az jöhet, de az más.
2: Na, hát látom, te is szereted a csigatésztát.
3: Csak a húsleves, mert de amúgy szeretem, igen, de én most volt is szerencsém menni.
1: Állj a csiga húsleves?
3: Csiga tésztát, húsleves.
1: Ja, azt hiszem, hogy...
3: Nem, csigát nem ettem soha.
2: Én a spongyabobba szeretem a csigót, én őt nagyon szeretem, de meg a csigát is, mint élő állat.
3: Csigabiga és batkamanó.
2: Igen, meg a csigabiga is. Igen, meg a
1: patkamanó. Sajnálom, amikor véletlen rálépett csúdóra.
2: Na igen.
3: Életen rálépsz, akkor recsen egy
1: hát nagy. Hát akkor recsen egy nagy, főleg a háza van. Ha nincs, akkor akkor meg csak nyekken egyet. De azt majd nem halljuk.
3: Akkor csak szétmálik a talpad alatt.
1: Szó szerint fúj. Nem, én nem vagyok oda ezekért a kis csigákért. Köszönöm szépen.
3: Nem tudom, milyen íze van. Tehát Petőfi Sándor is szerette. Érdekes, ingyen pasi volt. Hát, de erről nem nagyon írt verset, vagy így ilyen gasztroversről.
2: Nem, a csigákról nem írt. Mondjuk egy gyerekdal, vagy nóta van róla, de kettő is, egy nem gyerek, egy felnőtt is, meg egy gyerek is.
1: Öreki, ég a házad, ide ki. Egyébként az is egy picit pajzán, ha belegondoltuk.
3: Az hát.
1: Ugye?
2: Jaj, hát igen, hát na, jó.
1: A csigabig a gyerek ég.
3: Nem tudom, milyen állatokat. Tehát ilyen egérfuttatás, meg ilyenek ezek van.
2: Vannak, meg agárfuttatás is.
3: Vannak, meg agarakat is.
1: Nem mindegy, hogy egeret vagy agarat futtatsz.
3: Egér vagy agár.
2: Nem, mert az egér.
3: Agár vagy egér.
2: Agár, egér. Hát.
3: Ugye, hát a nyulakat is lehet mondjuk, azok aztán tényleg
1: azok meg futnak maguktól.
3: Az megy magától is. Ha felhúzza a nyúlcik.
2: Nem tudom, ilyen cserebogarakat, vagy ilyen bogarakat mondjuk. Ilyen...
3: Jaj, a cserebogarakat azt nagyon szerettem így sétáltatni a kezemben.
2: Na látod, mondom.
1: Tudjátok, milyen verseny? Tehénfutó világbajnokság.
2: Nem biztos, hogy a tehenek örülnének.
1: Tehenek nagy testűek és eléggé lassok. Most ezek a szürke marhák tudnak ám állítólag nagyon futni, de ránézésre nem egy futóbajnokok. És mondjuk egy ilyen 10 kilométeres tehénfutó versenyben megnézném, hogy melyik ér célba.
2: Hát egy jövőre célba érnének.
1: Nem, amúgy gyorsak, hihetetlen.
3: Azok gyorsan futnak, ugye, mert menekülniük kell, mert ugye rögtön elkapják pláne a kölyköket.
1: Igen.
3: Ugye a ragadozók, és ahogy megszületnek, ugye mindjárt hamarosan talpra állnak.
2: Jaj, értem.
3: És csatlakoznak a csorda után.
1: Úgy néz ki, mint a lovak is amúgy, mert... a lovak ugyanez. Csak a lovaknál egyértelmű, hogy képesek nagyobb távolságot is.
2: Hát a tehén is nagy, kicsi tehén is nagy, a nagy tehén is kicsi.
1: De az kicsi tehén egy borjúnak hívják, kedves Karina.
2: Az a kicsi tehén, borjú, mi vagyok
3: kis én? Borjú.
2: Állatológus.
1: Hát nem, csak nem, látszik, hogy városi vagy, mert nem tudod, hogy hívják a
3: kis tehén.
1: És hogy hívják a kisbikát? Ami, nem a tehén, hanem...
2: Bikuci!
1: Ne?
2: Kuci!
1: Üsző!
2: Hát azt mondtad, kis bika, bikuci!
1: Nem, az üsző!
2: Dehogy nem!
3: Mondom... De ugye mondják bika borjúnak is, ugye, hát ugye a borjak között, ugye, amelyik ugye fiú.
1: Az üsző, Sanyi!
2: Milyen művelt pasikkal vagyok én körülvéve?
3: Hányan biztos, hogy az az üsző?
1: Az az üsző, igen. A bikának, tehát a bika, kölyök, a kis bika. Na, mi a? Kölyök bika.
2: Bikuci,
1: az
2: mondtam én, hogy bikuci.
1: De az nem bikuci, az üsző.
2: Ha
1: rosszul tudom, bocsánat, de én úgy tudom, hogy az az üsző. És tudjátok, milyen kedvesek és aranyosak az ilyen kis kölyök bikák? Hát olyan, mint egy nagy méretű, mit tudom, mint egy Bernáthegyi. És olyan kis kedves jámborjószágok, simogattam sokszor, tehenet is, meg nagynénémnek volt tehene is, akkor borjú, volt kisbika is, bár mármint, hogy hím borjú, azaz üsző, és olyan kis puha szőrük, nagyon jó simogatni amúgy őket, nagyon finom.
2: Én még soha nem simogattam, láttam tehén csordát, persze, mert az úgy megvan, de így simire nem volt.
1: Nagyon finom szőrük van, főleg fiatal korban, de utána is. Karina, akkor téged még tehénfarka se simogatott meg?
2: Nem, én tehenektől messze távol.
1: Na, összehozlak már egy jó tehénnel.
2: Egy jó tehénnel? Köszi, de cuki.
1: Beszélek majd valamelyik gazdaságról, hogy Karinát elvisszük, úgyis megyünk hova Nógrádsápról, biztos van valamelyik háznál tehén, vagy ilyen.
2: Nagyon jó, mert a lovakkal jóba vagyunk, a többi állat
1: megvan. Én meg pont fordítva, én lovakkal vagyok ilyen tisztes távolságban, köszönöm. Gyönyörű szép nagy jószágok, én meg vagyok nélkülük. Nem félek tőlük, csak
2: megyek tehenészlánynak, az jó, az nagyon jó. A következő programunk, elvisszük Karinát tehenészni.
1: Így van.
2: Oké.
1: Pontosan.
2: Hát ez még nem volt meg, ez nincs. Egyetlen egy foltos tehénnel találkoztam a Bocsi csókban.
1: Akkor miért hazudsz, hogy lehetett tehén csordát? Azt a mondja, látod, tehén csordát.
2: Bocsi csoki szívem, meg a Milka csoki, a lila tehén.
3: Ezt érdekes, sokat nem érdekel róla. Annyi, hogy fiatal, még nem borjazott tehén. Az az üsző.
1: Na, tessék, de az nem borjazott.
2: Akkor jól mondta.
1: De akkor jól mondom.
3: Nem bika.
1: De a bikának akkor mi a bika kölyök? Akkor a hím borjút azt hogy hívjuk? Én úgy tudom, az az üsző.
3: Bika borjú. Nem. Most mondom.
1: Bika borjú. Köszönjük szépen a kijavítást. 11 óra jönnek a hírek. 11 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Sanyi kijavított, akkor én rosszul tudtam, de mondtam, hogy lehet nem tudom jól. Köszönöm szépen, Sanyi. Friss információk, hírek, tessék itt a lépésen.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispér ország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi

0: Bennünk látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább méghozzá egy újabb érdekességgel. Egy férfi véletlenül a szomszéd nőnek küldte a romantikus hangüzenetét. Egy rossz gomnyomás néha egészen kínos helyzeteket tud okozni. Egy brit férfi szerelmes hangüzenetet akart küldeni a párjának, de tévedésből a szomszédnak küldte el. A történet később az egész utcában ismertté vált. A férfi egy hosszú romantikus vallomást mondott fel késő este. Csak másnap vette észre, hogy rossz címzethez ment az üzenet. A szomszéd végül humorosan reagált, és csokival együtt küldte vissza a telefontokot, amit a férfi korábban nála felejtett. Az interneten sokan azt írták, hogy legalább nem egy munkahelyi csoportba küldte. Volt már olyan üzenet, volt már olyan üzenetetek, amit teljesen rossz embernek küldtetek? Én nekem igen. Nekem nem is kétszer fordult elő az életemben, egyszer egy kedves ismerősömnek küldtem el én is egy szép szerelmetes üzenetet. Tényleg szerelmes üzenet volt, és visszírta, hogy én is szeretlek, husikám, azt akkor jutott, vagy szembesültem vele, hogy ez egy pasi. Vagy a haverom, aztán mondtam, hogy bocsis, félrement. Jót rögtünk rajta. A másik esetben is hasonló volt, és akkor is félre küldtem egy másik ismerősömnek, viszont abban már, arra már nem emlékszem, hogy ott végül is mi volt a vége, de a lényeg, hogy én velem kétszer fordult elő ilyen, hogy félre
2: ment. De szerintem mosoly lehetett a véget ilyeneken, érted? Nem,
1: hát nem vettünk egy jót rajta, persze.
3: Hiszem, hogy lehet, mert hogy telefon, tehát nekem még nem volt ilyen, de pedig hát már, de hogy ezt képen
2: küldted, vagy telefon. Sanyi, te nem is küldesz szerelmes üzeneteket, hát azért nem fordult.
1: Elmondom neked, ez még a régi MSN Messenger időben volt, ahol minden üzenetváltás külön ablakba volt, és én nem néztem, nem kérdeztem le, hogy abba az ablakba vagyok. Én csak ösztönösen elkezdtem írni. És amikor válaszolt, akkor szembesültem, hogy ho-ho, vele is beszélgettem, de nem neki kellett volna elküldenem ezt a üzenetet, ez egy kicsit kínos, de már így jött ki a lépés, rögtünk egyet rajta, és mentünk tovább.
2: Hát én mivel nem küldök ilyen üzeneteket, én csak kaptam ilyen üzeneteket, és megkérdeztem, te figyelj, ez biztos, hogy nekem akartad elküldeni?
1: És rájött, hogy nem.
2: Rájött, igen, utána, most ezt nem neked akartam. Hát, mondom, akkor jó.
1: Én nekem is küldtek már így, de nem az nem szerelmes üzenet volt, csak nyílok a gépni, és jön egy üzenet, egy mit tudom, egy távoli ismerős, nem is szoktam vele beszélgetni, és én leír nekem valamit, hogy valami a pakolásról, meg izé, és így visszakérdeztem, mondom, ez nekem szántad? És azt mondja, jaj, ne haragudj, bocsi, férjem.
2: Tehát ilyenek előfordulnak, de mondjuk régen a levelek is, amiket megcímeztek, mondjuk a postások nem biztos, hogy jókor is jól kézbesítették, vagy voltak olyan levelek is, amik több 10-20 évvel később értek meg a címzethez, és az se volt rossz például.
3: Már történet.
1: Na,
2: igen, már történet.
1: Kedves barátunk, Nagy Tibi sajnos már nem él, nyugodjék, mesélte, hogy egyszerűen meg az történt, hogy felkeltették telefonon hajnal a 7:30-kor, felveszi egy pasi, hogy figyelj már, jönni kéne pakolni, hogy tudsz jönni? Tibi meg azt mondta rá, hogy persze megyek, és lerakta a telefont. Este ugyanez az idegen hívta, hogy a szevasz, nem jöttél pakolni, erre Tibi messzadat, nem vetted észre, hogy egyébként vagy rossz számot hívsz?
3: És még ezt újra megcsinálta.
1: Igen!
2: Igen, erre az esetre emlékszem, igen, ezen akkor nagyon jót nevettük.
1: Viszont volt egy másik eset, édesapámmal történt, meg azt is meséltem már, hogy egy nő felhívta, aztán elkezdte mondani, hogy anyu ott van, meg belállt a játékba, nincs. Azt mondja, nem tudod megitte a tejet, azt mondja, apum, nem. És majd sütök túrós bélest, azt mondja, az finom. Majd viszek nektek is. Ez jó lesz. És a nő, és lerakta a telefont, és a nő nem vette észre, hogy nem a testvérével, vagy nem tudom kivel beszélt, hanem egy tök idegennel. Én majd kipukkantam a röhögéstől.
3: Ezt képest ma az lett volna poén, ha tényleg megérkezik a túl
1: éves. Igen, az lett volna.
3: Igen, nagy meglepetés lett volna.
1: Az biztos. Veletek történt-e ilyen? Írjátok meg a hallgatói messenger csoportunkba. Hajrá, most egy pici zene, aztán jövünk vissza.

0: egy lépésre közelebb hozzád, lépés rádió, és akkor megyünk is tovább, méghozzá rendőrök kerestek egy férfit, aki titokban minden kertbe gumikacsát ragott. Ez lehet a világ legbarátságosabb, rejtélyes akciója. Egy amerikai kisváros lakói furcsa dologra ébredtek, gumikacsák jelentek meg a kertjeikben. A rendőrség végül megtalálta a titokzatos kacsás embert. A férfi bevallotta, hogy csak mosolyt akart csalni az emberek arcára. Több száz mini gumikacsát vásárolt, és éjjelente osztogatta őket. A rendőrök végül nem büntették meg, inkább közös fotót készítettek vele. A városban azóta kacsás pénteknek nevezik a történetet. Mi lenne az a teljesen ártatlan csíny, amit titokban ti is kipróbálnátok?
1: Ártatlan csín, hát ezek a kacsák nagyon jó pofák, mert mondjuk sokkal jobb, mint egy kerti törpe, mert igen, az volt a divat, hogy mindenhol ilyen kerti törpéket, de hát az olyan gicses volt, ilyen festett arcú mini törpék, de Jézus már, hát ilyen riasztó volt, tehát...
2: Hallottam, de...
0: Jó az, jó az.
2: Miből voltak?
1: Hát, tudom, szerintem volt műanyagból, fából, kerámiából, de nem tudom, nekem ilyen szörnyűségesen furcsán néztek ilyen.
0: Én láttam ilyet, ne, jó az. Na, igen.
1: Nekem gicses volt.
0: Jó, gicses, de annak pont az a lényege, hogy kerti törpe, olyan, mint a madárijesztő, hogy...
1: Igen, elüldözze a betörőket, a szellemeket, igen. Mindent.
0: Így van. Madarokat.
2: Hát, igen.
0: Azért kerti törpe.
1: Így van. Nem, szóval nem milyen vicces nem dolgot csinálnánk.
0: Milyen vicces, igen. Mi lenne az, ami...
1: Én kicserélném a postaládára neveket. Ha vannak kint postaládák, és vannak kint
2: mondjuk
1: nevek.
2: Az nem rossz.
1: Az egy nagyon poé lenne a postás, összezavarodna.
0: Csóró postások!
1: Ez a kis Józsi, ez tegnap előtt még itt lapott. Hogy költözött a harmadik házba? Az egy jó poé lenne. Hát más nem tudsz, érted, mert a kertes házba nem tudsz bemenni. Tehát nem tudsz bemászni, mert először van kutya
0: kamera. Tudod, mit csinálnék, csínt? Minden ház ajtára akasztanék egy zacskót, benne valami kis aprósággal, egy csokival, egy valami, nem tudom, egy uborkával, egy zöldséglevéllel, egy ami fel tudnak használni.
1: Na, ilyen hír volt régen. Ilyen hír volt régen, hogy egy hölgy azt csinálta, hogy amit nem hordott kabátot vagy cipőt, kirakta és írt mellé egy táblát, hogy aki rászorul, vigyázz.
0: De én nem írnék táblát, én csak oda raknám adott, nem, direkt nem ilyet, nem cipőt
1: megjuhát. Hát az lehet, hogy ott száradna meg, Robikám.
0: De hogy száradna meg, ráakasztanám mindegyikre a kilincsre, valaki jön, azt leveszi, úgy is látja, pont szem előtt lenne.
1: Ja, hát mondjuk igen.
0: Na látod.
1: Ha nem mumus van a szatyorban.
0: Például.
2: Hát igen, de ez már ilyen karitatív tevékenység.
0: Így van.
1: Ja, az is jó.
0: Mi a gumikacsa, az micsoda? Ez egy vicces, de igazából azzal is csak adott a fickó egy gumikacsát mindenkinek.
1: Meg mosolyt az arcokra, hogy hát egy gumikacsa. Jézusom, ez hogy kerül?
0: A kertembe gumikacsa termett. A tiem, enyémbe.
1: Jó pofa dolog.
2: Egy hopsolhá.
1: Hát most más nem tudsz poénként, érted?
0: Hát ilyesmit, igen. Sanyi, neked nincs más ötleted?
2: Hát nem tudom, nincs.
0: Jó, akkor megint egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza egy újabb érdekessége. Írjátok meg, hogy ti milyen csínt követnétek el, ami még nem árt, amivel felvidítanátok mondjuk a lakókörnyezeteteket.

0: lépésre, és egy újabb érdekesség, méghozzá egy macska minden reggel elkíséri a gyerekeket az iskolabuszig. Van egy macska, aki komolyabban veszi a reggeli rutint, mint sok ember. Egy vörös macska minden reggel végig sétál a gyerekekkel a busz megállóig. A helyiek szerint soha nem késik. A macska hónapok óta ugyanabban az időben jelenik meg az utcában. A gyerekek már külön köszönnek neki indulás előtt. Több szülő szerint az állat nyugodtabbá teszi a reggeleket. Az interneten már több ezer követő jelett a busz kísérő macskának. Melyik állat lenne szerintetek a legjobb reggeli munkatárs? Hát nekem a kutya. De ő neki nem csak reggeli, bármilyen munkatárs. Hát amúgy...
1: Én egy pónilovat is el tudnák, egy kis pónilovat is, mert azok olyan cukik.
0: Mondjuk, tudod, milyen vadócok ám azok a kis pónilovak? Vadócok. Tehát nagyon okosak, de nagyon bírják. Tehát főleg én szerintem nem is tudom, de nagyon kis vadócok tudom. Vannak
1: ilyen
0: nyugodtak.
1: Kis nehezebben kezelhetőek, mondjuk.
0: Vannak
1: már.
0: Olyanok is, vannak, akik ilyen terápiás pónik, például vakvezető póni is létezik már.
1: Tényleg, akkor, na látod, jó az.
0: De majd Magyarországon amúgy. Tehát az Egyesült Államokban, meg Németországban próbálkoztak ezzel. Nem is tudom, hogy egyébként most képeznek-e. Egy időben próbálkoztak ezzel, de leálltak, mert a póninak az a hátránya, hogy nem tud lépcsőzni, nem tud vele bemenni az önkormányzat harmadik emeletére, mert nem tud felmenni a lépcsőn.
1: Akkor, hát mondjuk akkor liftet például... lehetnél, csak egy baj van, a liftbe nem fér be a póni.
0: Nem, például egy autóban nem tudod berakni, csak ilyen lószállító, vagy pedig ilyen utánfutós megoldásra, mert akkorák, mint egy labik. Mert neki állni kell, tehát ő nem fekszik le. Tehát egy kutyát berakom a kisporszki hátuljába is, de egy lovat nem
1: szól. Hát, hogy a kisporszkiba, akkor te nem ülsz már be, ha benne van a kutya.
2: Azért. Csak valami kisebb fajta volt, de nem egy.
0: Mindegy, de most csak mondtam, hogy egy Trabantba is beszáll, nem mindegy.
2: Igen, tehát az a baj, hogy ezeket akkor csak így szabadtérre lehet alkalmazni.
0: Ő csak szabadtéren, illetve tömegközlekedésre lehet, ami alacsony padlós, de már lépcsősökre arra sem tud felszállni.
1: Egy póni? Befér oda a második ajtó?
0: Nem tud lépcsőzni. Tehát nem, egy lépcsőt egyet föllép, de nem tud normálisan lépcsőzni. Nem hajlik úgy a lába, mint a kutyát.
1: Édes szíve, na mindez, a póni az elkísérhetni a gyerekeket, mert az megnyugtatja. Vagy mondjuk egy csacsi, a csacsit is szeretik a gyerekek, de a macska sem rossz. De nagyon cuki, hogy föl kell reggel pont, akkor is elkíséri a gyerekeket.
0: Kérdés, hogy ez kinek a macskája?
1: Azért kell föl, hogy kiordítson belőlem egy kis reggeli.
0: A kérdés, hogy kinek a macskája, mert arra nem szól fáma, hogy most ez valamelyik gyerek van. Vagy egy tök idegen macska, aki csak megjelenik olyankor is elkíséri.
1: Így van, mert tetszik neki, hogy megsimogatják, vagy lehet, hogy adnak neki egy kis ennivalót, meg neki ez egy jó program.
0: Hát teljesen jó, csak mondom, erről nem szól fáma, hogy kinek a macskája. Na mindegy, zenéljünk mindegy picit, aztán jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Jerry Halliwell dala után ez volt a Calling, most pedig folytatásban hoztunk nektek egy újabb hírt, tudományost, olyan zoknit fejlesztettek, ami zenél, ha büdös lesz.
2: Hát ez nagyon tetszik ez a hír, ez fantasztikus.
1: A technológia néha egészen furcsa problémákra keres megoldást. Kutatók olyan intelligens zoknit mutattak be, amely érzékeli a kellemetlen szagokat. Ha túl erős a szag, akkor zenével figyelmezteti a viselőjét. De miért pont zenével? Hát túl erős a szag, már érzem.
2: Az nem biztos.
1: Hát nem tudom.
3: Vagy nem, már mindenki érzi körülötted, de mondjuk...
1: Jaj, nem tudom, én szoktam. Az érzékelők apró szenzorokkal mérik a baktériumok jelenlétét. A fejlesztőki szerint sportolóknak és túrázóknak készült az eszköz. A bemutatón nevetésben törtek ki, amikor az okni hirtelen operaéneklésbe kezdett. Az interneten már a legkínosabb találmány díjára jelölték.
2: Mi hát az a tényleg ciki.
1: Mi az a hétköznapi probléma, amire szerintetek teljesen felesleges technológiát fejleszteni? Hát nekem ez is az.
2: Melyik az a hétköznapi, amire felesleges?
1: Igen.
3: Felesleges technológiát fejleszteni. Hát, nem
2: talán a zenélő Billy az felesleges, tehát amikor a kisgyereket megtanítják Billyre szoktatni,
1: tudjátok
2: mi? Zenél a Billy, hát...
1: Az okos éjjeliszekrény.
3: Hogyha megvan a...
1: Van ilyen, hogy okos éjjeliszekrény. Képzeljétek el.
2: Mi van?
1: Jól hallod, okos éjjeliszekrény, lehet ilyet vásárolni.
2: Ez csinál? Neve... Helyetted olvass el a könyvet, vagy feloltja, leoltja nem. A magát?
1: Az a lényeg, hogy ez egy olyan szerkezet, kíván? Nem, ez egy olyan szerkezet, mint egy éjjeliszekrény, csak bele van építve konkrétan a 220 USB-n tudsz tölteni, tehát USB-portot is tudsz rá csatlakoztatni, vagy nem tudom, tehát nem tudom mire képes, de hogy létezik ilyen, én is a múltkor hallottam erről, hogy létezik.
2: Azt hiszem felrel, kinyúl egy kéz és felrázza mondjuk a párnádat. Na akkor okos lenne, de most ilyen USB-k meg töltök.
1: De pont az a lényeg, hogy nem kell a konnektorig elmenni, hanem csak oda nyúlsz és minden ott van kéznél.
2: Ez a lustáknak való. Inkább rázzuk a párnámat, ágyazom be helyettem.
1: Nem, az már robot, az már házi robot. Házi asszony után.
2: Én már túlzásba estem. Na jó. De a zenélő Billy szerintem még mindig hülyeség.
3: Működjön úgy, mint egy hangos könyv, nem, hogy így ráteszed a könyvet, azt olvassad neked.
2: Tényleg, na látod? És ne kerüljön 1.200.000-be.
1: Azt nem tudom, egyébként utána nézzük már, mire képes ez az okos éjjeli szekrény, vagy mi, de van ilyen.
2: Leoltja a lámpát, látja, hogy álmos vagy, hát ez ma alszik, leoltja a lámpát.
1: Például villanyt kapcsol, például, meg ilyenek. Csak ilyenekre tudok gondolni.
2: Hogy álomfej, megfejti az álmodat. Az
1: ja persze, jó, hogy nem már még ki is elégít.
2: Hát de mehá, nem, a szenzorokat rávöksz két ilyen izét, és megfejti az álmodat. Na akkor jó. Okos.
1: Hát az már nem okos, az már ilyen agyadba látó lenne, de olyat azért mi nem fejlettettek ki.
2: Na hát akkor az nem okos éjjeli szekrény.
1: Jó, keresünk utána, nem tudom, de van ilyen. Na, zenéljünk picit, aztán jöjjünk vissza. Én meg inkább szagolgassam az oknimat, mint hogy zenéljen nekem. Most egyébként tényleg mit játszan a Kálai kettős? Vagy hogyha mennyire büdös, és akkor büdös szintekkel mondjuk így állítaná? Hogyha nagyon büdös, akkor operát játszik. Ha kevésbé büdös, de már szaga van, akkor mondjuk mit tudom én, popzenét, tehát hogy ez erre még nem tetszik.
2: Igen, ha kicsit büdös, akkor mondjuk ilyen melankólikusat. De nem, ha nagyon büdös az a melankólikus, mert elalszol tőle, olyan büdös.
1: Jaj, értem, nem, inkább elájulok tőle, ilyen, nem elalszok.
2: Le, altatót énekel, hogy szép álmokat, én vagyok a büdizók.
1: Na, én meg azt mondom, hogy inkább jöjjön Krisztától, a sosem múlik el.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor megyünk is tovább, méghozzá egy újabb emberi történettel. Egy idős bácsi minden nap ugyanabba a parkba jár zongorázni idegeneknek. Nagyon kedves gesztus. Néha a legegyszerűbb dolgok hozzák össze az embereket. Egy nyugdíjas férfit minden délután egy nyilvános zongorán játszik a parkban. Az emberek rendszeresen köré gyűlnek hallgatni. A férfi szerint a felesége halála után kezdett zenélni a szabadban. A járókelők sokszor együtt énekelnek vele. Egy videó különösen népszerű lett, amikor egy kisfiú spontán táncolni kezdett mellette. A helyiek szerint a park teljes hangulata megváltozott miatta. Szerintetek milyen apró dolog tud nektek azonnal jobb kedvet csinálni? Hát nem tudom, talán amikor hallom azt a másikon, hogy vidám, akkor az úgy pusz pozitívat ad azonnal nekem, és amikor akár a párom, akár bárki, egy idegen emberen, azt hallom, hogy ő ilyen vidám, a megszólalása, a hangjából lejön az, hogy épp mosolyogva beszél, tehát, hogy ilyen vidám, olyan pozitív hangulatban, az föl tudja dobni az én hangulatomat. És ez tök ilyen jó pozitív dolog, amikor ilyen pozitív emberek között vagyunk.
2: Ilyen pozitív életigenlő emberek, nem tudom, egy buli, jó zene.
3: Tánc. Nekem is igazából inkább a tánc, a buli, igen, a pozitivitás.
1: Nekem inkább a zene akkor már, én nem tudom, nem vagyok egy táncos lábú fickó.
3: De nem vagy.
1: Oh. Egyszer lesz lagzim se valószínű a táncolás.
3: Ó, de se megyünk. Hát
1: amúgy elmondom neked, lötyögni tudok össze-vissza. Tehát az táncok nem nevezem.
3: Az tökéletes, nem érdekes.
2: Már nem volt jó partnered,
1: azért. De volt partnerem, táncoltam is partnerrel.
3: Jó partnered, jó. Ott a jó.
2: Nem az exedre gondolom.
1: Nem, az a baj, hogy engem próbáltak táncolni, tanítani, és egyszerűen nem megy. Nincs ilyen jellegű ritmusérzékem.
3: És zenei érzéked? Zene, tehát mondjuk egy zenei, mondjuk hegedű, gitár, zongora, az se.
1: Nem tudom, lassúzni talán tudok, de amúgy ilyen gyorsabb dalokra inkább csak ugrálok.
3: De várják, akkor te lassúzol, a Sanci meg zenél, és akkor itt tök jó.
1: Ja, jó.
3: Én ígérem, nem énekelek.
1: Úristen.
3: Ugye, látom, azért...
1: Sanyi énekel helyetted.
3: És Sanyi énekel helyettem, nem, mert ezek a karitatív dolgok nagyon jók, tehát sakkozni, idős emberek szoktak leülni parkokban, zenélni, én nagyon szeretem, mert...
1: Szerintem Sanyi is, ha öreg lesz nyugdíjas, kiül majd a parkba, és ott fog gitározni.
3: Ó, királyság!
1: Simán Sanyi kinézem be, hogy naponta ő kimegy a kis gitárjával a parkba.
3: Tudod, hogy mennyire fognak örülni az emberek? Tehát ez egy felszabadító zene, mindig
1: és még pénzt is keresesz vele, játszom a dalodat, egy 100-ast, érted?
3: 100-ast?
1: Mondtam valamit.
2: Ma már. Vannak azért tényleg egész jó színvonalú, tehát akikről már azt mondott, hogy ja, hát ez már szinte túl is megy. Hát mert hogy, de hát egyébként meg nem jó az a megközelítés, hogy ja, azért, mert valaki utcazenét, akkor az úgy csak kamu.
3: Nem, az utcazenészekkel, ha jól játszik, és nem tolja túl, akkor azért az élvezhető, de amelyik túl tolja, meg hamis a hangok, hogy Jézusom, attól menekül.
1: Van egy férfi Debrecenben, itt az utcán, mostanában kevésbé szoktam hallani, de nagyon sok évig itt az utcán ő harmonikázott, tango harmonikán.
3: És nagyon
1: jól tolta, tehát az nekem is tetszett, volt, úgyhogy jöttem mellettem, felismertem a dalt egyből, hogy mit játszik, azt elkezdtem azt dúdolni. És nem nagyon egyszer volt ilyen, nagyon komolyan tolja, profi. Tehát én azt mondom, hogy ő profi. Aztán van egy másik zenész, aki gitározni, meg szintén szokott játszani, az nekem kevésbé jött be. Meg van egy harmadik is, aki furujázni szokott, hát az szépen furujázik, azt elismerem, de hogy annyira nem fokott meg a furujázás, nagyon szépen játszik furuján, mostanában azt már egyáltalán nem szoktam hallani.
2: A jobbat kell megkérdezni, mennyire csinálta, jó?
1: Hát nyilván.
3: Nem tudom, ez az utcazenélés, ez mindenféleképpen szép. Ez az egész zeneipar erre épült, hogy tehát mit tudom, a 100 tagú cigányzenekar is, a különböző zeneszerzők is, hát olyan zeneműveket írtak, hogy azt a zongorán lejátszod, vagy utcán, vagy hegedülöd, vagy elgitározod, tehát az nagyon-nagyon, az embereknek...
2: Igen, most már ugye meg a klasszikus zenét is kezdik azért az utcára is vinni másoktól.
3: A tangóharmonikát?
1: Igen, például.
2: Nem, a klasszikus.
1: Viszont a helyzet az, hogy szorít az idő, és én belehoznék egy másik hírt ide, hogy ha már utcazenéről, meg ilyenekről beszélgetünk, képzeljétek el, milliók nézik a férfit, aki különböző kenyerekkel beszélget. Először, amikor elolvastam, azt hiszem, hogy félrehallok, és újra elolvastam, harmadjára értem, azt hiszem, hogy tényleg kenyerekkel beszélget. Miért beszélget kenyerekkel? Igen. Az internet ismét bebizonyította, hogy bármi lehet világhírű. Egy tartalomgyártó arról lett híres, hogy különböző kenyérféléknek ad vicces személyiséget. A videói néhány nap alatt több milliós nézettséget értek el. A férfi mély hangon beszélget bagettel, kiflivel és pirítóssal. A nézők különösen a dühös rossz kenyér karakterét imádják. Több pékség már együttműködést ajánlott neki. A kommentelők szerint ez az internet legértelmetlenebb, de legszórakoztatóbb tartalma. Szerintetek, illetve nektek mi volt a legfurcsább videó, amin valaha nevetni kezdtek? Hú, én erre azért nem tudok válaszolni, mert hát sok minden furcsaságot láttam már, de valahogy nem, nekem ezeken mindig rögök egyet, és megyek tovább. Tehát, hogy így nem tartom meg, hogy ez most olyan nagyon furcsa volt, és akkor most mi van? Tehát, hogy így
2: hát nekem... Mondjuk, amíg láttál, nem tudom mennyi ilyen videót, mert vannak ezek a vicces videók, csak az nekünk vakoknak nem annyira poén, ha nincs lenne arra állva.
3: Ilyen készátverés sók, amik voltak régen, azok igen. Biztos, hogy azok nem viccesek voltak. Nekem igazából ezek a gyerekekkel kapcsolatos aranyos videók, amik így megmosolyogtatnak, hogy egy nagyon pici gyerekek arc nélkül csak a hangjuk. Meg mondjuk az állatos videókon szoktam, amiket a lányom néha megmutat, mert én nem szeretek ilyen kis videókat nézegetni, de cukik, amikor a házki kutyák sírnak és nyűszögnek, és aranyosak nagyon, vagy a többi kutyamacska ilyen rögtönzött videóval eszméletlen jó pofák.
1: No.
3: Kenyerekkel, én is szoktam beszélgetni a sütikkel. Sülsz már? Nem sültél? Nem sültél? Ja. Visszaraklak még. Egy kicsit, ez az almás, még egy kicsit.
1: Nem hiszitek el, a párom ebben nagyon tehetséges. Mindig ő mondja meg, hogy megsült-e a süti vagy a húsi. Annyira az órával megérzi, hogy ez már megsült. És hát általában 99%-ában meg is sült.
3: Jó, hát az almásnál könnyű.
1: Nem csak az almás, bármi. Tehát bármi, szó szerint bármi.
3: Nagyon jó óra van.
1: Nagyon jó óra van. Kiváló.
3: Hát, én kézrátétellel szoktam megnézni. Ilyen spirituálisan. Kezemben egy villával, és ledöfföm a sütit.
1: Értem. Még van egy érdekességünk így zárásképpen, hogy vannak rekordok, amelyek nagyon érdekesek. Képzeljétek el, világrekord született. 897 ember ugrált egyszerre gumicsizmában. Ebben már csak az lett van vicces, hogyha szarban ugrálnak, de na jó, bocsánat, így ebédre nem tudom senkinek az étvágyát elvenni. Egy skóciai fesztiválon közel 900 ember ugrált egyszerre gumicsizmában. A különleges esemény bekerült a rekordok könyvébe. A résztvevők színes esőkabátokban és csizmákban érkeztek. A szervezők szerint a cél egyszerűen a jó kedv és az őrült hangulat volt. A rekordkísérlet végén mindenki egyszerre ugrált egy skót népdal ritmusára. A videók pillanatok alatt bejárták a világot. Na hát ez nagyon vicces lehetett, hogy 897 ember ugrál gumicsizmában.
3: Figyelj, az egyik piros, a másik kék, a harmadik zöld, és akkor ilyen szinkavalkád, és akkor a Gucci gumicsizma, mert én úgy hívom, nekem is van egy szép kék gumicsizmám, úgyhogy Gucci, tehát gumicsizmában ugrálni, és szenzációs jól lehetett.
1: Fantasztikus. Viszont ezzel együtt mai műsorunk véghez értünk. gumicsizmát ne adjátok otthon, főleg a Sáros utcára mentek, de jó idő lesz, úgyhogy nem fog esni az eső előláthatólag a hétvégén, és velünk Karinával a koktélbárban meg a belevalóba találkozhattok majd szombaton, azaz holnap 4 és 8 között, hallgassátok akkor is a Lépés Rádiót, de addig sem menjetek sehova, hisz jön Eszes István műsora, most meg a 12 órás hírek.
3: 12 órás hírek.
1: Sziasztok!
2: Esélyesünk annyira.
1: Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak.

0: megérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: The beat goes on. The beat goes on.
12: And the beat goes on. Üdvözlöm! Eszes István vagyok. Köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Köszöntöm, tisztelt hallgató! Mai műsor a Brit Invázió Amerikába című sorozatomnak a harmadik része. Az első részben beszámoltam arról, hogy a Beatles 1964-es New York-i látogatása egy szabályos brit pop és rockzenei partraszállási akciót indított el az USA-ban. A második részben elkezdtem az angol inváziós csapatok, pop és rock bandák és legismertebb dalaik bemutatását. Ma ezt folytatjuk. Első előadónk Peter and Gordon, akik a True Love Ways című dalt énekelik.

60-as évek méltán népszerű brit előadója, a brit Peter and Gordon énekkettős, amely az 1964-es felbukkanásától egészen az új évezredig szerepelt a nyilvánosság előtt. Legtermékenyebb időszakuk a 60-as évek közepe volt. Azon kevés brit előadók közé tartoztak, akik képesek voltak tartós sikereket aratni az Egyesült Államokban is. A duót jól menedzselték Amerikában. Ügyes reklámfogással a brit Everly Brothersként adták el őket. Repertoárjuk jelentős részét Lennon-McCartney szerzemények adták. Tudni kell, hogy akkoriban Paul McCartney Peter nővérével, a színésznő Jane Escherrel kavart. A duó nagy sikerei voltak A World Without Love, Nobody I Know, Woman. A dalok egy részét a Beatles tagjai írták álnéven. Hallgassuk meg legnagyobb slágerüket, A World Without Love.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Az előbb bemutatott zenekarok többnyire könnyebb fajsúlyú popzenéket vittek magukkal az USA-ba. Rajtuk kívül azonban volt néhány olyan együttes, akik a rhythm and blues hagyományára építve alakították ki zenei stílusukat, amit az amerikai közönség örömmel fogadott. A Manfred Mann együttes névadó zenésze Manfred Mann Dél-Afrikában született, és csak 1961-ben került Londonba, ahol hamarosan ismert jazz zongoristává vált. Első együttese egy jazz kvartett volt, amit 1962-ben alapított meg. Mann Hagg Blues Brothers néven. Zenéjükből később mellőzték a jazzt, és az akkori időszak legnépszerűbb irányzatához csatlakozva könnyen megjegyezhető rhythm and blues alapú dalaikkal egyre nagyobb sikereket értek el. 1964-ben az együttes nevét Manfred Mann-re változtatták. A zenekar főleg Londonban és London környéki klubokban lépett föl. Első igazán sikeres lágásszámuk az 5, 4, 3, 2, 1 volt, amit hamarosan újabb slágerek követtek, szinte megállás nélkül, egészen 1969-ig. Említsünk meg néhány dalt ezek közül: Duvadidi, Pretty Flamingo, Ha Ha Said the Clown és a Mighty Queen. A dalok közül hallgassunk meg most kettőt. Először a Duvadidi című dalt játszom le, utána pedig a Pretty Flamingo.

Trax együttes az Amerikában is sikerrel szereplő brit formációk egyike. Meglehetősen brutális hangzásával jelentős mértékben hatott az egy évtizeddel későbbi punk mozgalomra, és persze a késői garázs rock előadókra. A banda leghíresebb dala, a White Things, még az amerikai Billboard listát is vezette, és ez a dal szerepel a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dalának a listáján. A Trax eredetileg Truckle Dites néven gyűjtötte a rajongókat. Az 1964-es megalakulás után nem sokkal Larry Page, a rivális Kings együttes menedzsere bevállalta ezt a csapatot is. Felfedezésük azonban még váratott magára néhány évet. 1966-ban jelent meg a White Things, ez Angliában csak második lett a listán, Amerikában viszont listát vezetett. Larry Page nem bánhatta meg, hogy szárnyai alá vette a fiúkat, hiszen ettől az évtől kezdve sorra gyártották a nagy slágereket. Voltak, akik nem tartották sokra őket, egyenesen primitívnek találták a zenéjüket. Ugyanakkor a legsikeresebb daluk, a White Things, megihlette Jimi Hendrixet is, akinek változata szintén bekerült a rocktörténelem legendás dalai közé. Ezt a dalt egy korábbi műsorban már játszottam. Említsünk meg néhányat a nagy sikereik közül. I Can't Control Myself, With a Girl Like You. A Love Is All Around című daluk pedig a hippi korszak egyik emlékezetes himnusza lett. Lejátszásra kerülő két dal, első a nagy sláger White Things, a másik pedig a Love Is All Around.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.

ismerős ez a dallam? Ez a Felkelő Nap háza. Közel 50 év távlatából a mai napig végigfut rajtam egy nehezen megmagyarázható, kellemes, bizsergő érzés ennek a csodálatos dalnak a hallatán. A Beatles után a legtartósabb sikert az Animals aratta ezzel a dallal, mely az amerikai lista élére is felkerült. Mielőtt lejátszanám a dalt, pár szót szólok keletkezése körülményeiről. A zenetörténészek körébe két népszerű elmélet van. Az első szerint a dal egy New Orleans-i kupleráiról, a Felkelő Nap házáról szól, melyet a tulajdonosa, bizonyos Madame Marianne Le Soleil Levantról, ez franciául a Felkelő Nap házát jelenti, nevezték el. Ez a kupleráj 1862 és 1874 között működött, akkor aztán a szomszédok tiltakozása miatt végleg bezárták. Egy másik változat szerint egy New Orleans-i női börtönről szól, az Orléans Parish Women's Prisonról, melynek a bejárati kapuját egy felkelő nap díszítette. A dallam az egy klasszikus angol ballada, de a köztudatba, mint egy afrikai-amerikai népdal vonult be. Először Texas Alexander vette lemezre, még valamikor a 20-as években. Utána sokan mások, például Leed Belly, Woody Guthrie, és később Nina Simone is. A Simone-féle változatot hallották az Animals fiúk. Ezek a változatok arról szóltak, hogy ez a bordélyház hogy tette tönkre az ott dolgozó nők életét. Az Animals változtatott a szövegen, és hogy a rádiókban játszható legyen a dal, az ő verziójuk hőse már nem egy prostituált, hanem egy szerencsejátékos. Hallgassuk meg a House of the Rising Sun.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsoromat. Az Animals együttes története 1960-ban kezdődött, amikor az organista Ellen Price saját néven működő kombót alapított. A négy Newcastle Rhythm and Blues zenészhez 62-ben csatlakozott Eric Burdon. Ekkor vették fel az Animals nevet. A név az együttes vad viselkedését tükrözte. Burdon személyében az angol ötös magának mondhatta a 60-as évek és talán az egész rock történet legjobb blues hangú fehér énekesét. A beat korszak virágzása idején voltak ők is a csúcson. Dalaikban a szerelemről, a szórakozásról, az ifjúság dolgairól és gondjairól énekeltek. A Beatles és a Rolling Stones mellett ők voltak stílusuk legnépszerűbb előadói. Szívhez szóló dalaikkal rengeteg lányt hódítottak meg, a 10-20 éves fiúk pedig a követendő példaképeiket találták meg bennük. Az 1964-es év többszörösen is fontos volt az együttes számára. Székhelyüket áttették a fővárosba, Londonba, ebben az évben készült el a legismertebb számuk, a Felkelő nap háza, és ekkor jelent meg a Kolumbiánál az első nagy lemezük. A siker és egyben az üzlet is megindult, mely nagyban köszönhető volt a csapat menedzserének, Mickey Mossnak. 1964 és 66 között az együttes népszerű volt Amerikában, mint Angliában. Sikeres dalaik ebből a korszakból, I Am Crying, valamint a Don't Let Me Be Misunderstood. Hallgassuk meg ez utóbbi dalt.

az úgynevezett Mersey Beat-et játszó angol Foremast csapat az évek során több névváltozásra ment keresztül. Brian O'Hara énekes és gitáros, és legjobb haverja Joy Bauer még 57-ben alapította a Two Jays, magyarul a két pacák nevű együttest, ezt 59-ben kibővítették Four Jays-re. 1961-ben a híres Cavern Club-ban játszottak, itt hallotta őket a Beatles menedzsere Brian Epstein. Szerződést kötött velük, és a csapatot átnevezte a most használt névre a Four Masters-ra. Epstein jóvoltából több korai Beatles szerzeményhez is hozzájutottak. John Lennon egyik első kompozíciója volt a Hello Little Girl, mely 1963. augusztusában az angol lista 9. helyére jutott. Másik sikerük pedig a Little Love című dal volt, amely 64-ben a lista 6. helyére került. Most meghallgatjuk ezt a két dalt.

The Bachelors, ez egy ír, egy dublini zenekar, az együttes első formációja 1957-ben alakult. 1960-ban vették föl az aglegények, azaz a The Bachelors nevet. 60-as években több nemzetközi sikert aratott daluk volt, ezek közül hallgattunk meg kettőt, az első dal címe I Believe, a második pedig I Wouldn't Trade You for the World.

A brit inváziós csapat természetesen nem csak fiúkból és nem csak együttesekből állt. A sikeres szereplők között volt egy kedvenc énekesnőm, Cilla Black is. Az eredeti neve White volt, pontosabban Priscilla Maria Veronica White. Ő 60-as évek elején nagyon jó kapcsolatban volt a Beatles fiúkkal, és a most rövidesen lejátszásra kerülő dala, a You Are My World, 1964-ben egyes számú siker lett. 1964 és 1971 között 11 dala került föl a 10-es slágerlistákra. A 70-es évek után visszavonult az énekléstől, népszerű és ismert tévéműsorvezető lett. 2015-ben halt meg egy buta véletlen baleset következtében spanyolországi villájába, nyaralt, napozott, napozás után hirtelen fölkelt, megszédült, elesett, beütötte fejét és meghalt. You Are My World, énekel Cilla Black.

Heavy Beat egy korai képviselője, a The Kinks együttes 1963-ban kezdte bontogatni szárnyait Ravens néven. Mint a Davis testvérek és Kaifi triója, majd 64-be felvették a Kinks nevet. A zenekar első két sikere a You Really Got Me és az All Day and All the Night alapján a heavy metal elődei közé sorolhatók. A Beat korszak egyik legnépszerűbb zenekara, amely ha nem is jutott föl a Beatles vagy a Rolling Stones magasságába, de évről évre jó pár számmal képviseltette magát az élvonalban. Ray Davis szerzői képességeit gyakran hasonlították a Lennon-McCartney szerzőpároshoz. 1969-ben Kaifi kilépett az együttesből, helyét John Dalton vette át, amit azonnal követett az angol listákra felkerült Lola. Ez a lenyűgöző mese a transvesztitákról, és ez hozta meg a Kinks számára az áttörést az Egyesült Államokban is, ahol a dal bekerült a top 10-be. A Kinks idejének nagy részét továbbra is a nagy létszámú közönség előtt tartott amerikai fellépések kötötték le. A brit új hullám befogadta őket, és számos punkbanda vallotta, hogy a Kinks komoly hatást gyakorolt rájuk. 1990-ben iktatták be őket a rock'n'roll nagyjai csarnokába, negyedik angol együttesként. Két dalt játszott le tőlük, először a You Really Got Me, utána pedig a Lola lemezt.

0: Mai műsorom utolsó előadója a Halis együttes. A Deltas és a Dolphins zenéiből alakult manchesteri zenekar sokakhoz hasonlóan az amerikai rhythm and blues előadók pásolásával kezdte pályáját. Egyéni stílusukat a lágy harmóniákra és nagyszerű háttérvokára épülő blues és rock keverékét már korán kialakították. 1963 és 70 között több mint 20 dallal szerepeltek az angol top 10-be, és 1965-től az amerikai listán is. Clark jellegzetes énekhangja, a nagyszerű vokál és a remekül megválasztott repertoár a beat korszak egyik sztár zenekarává avatta a Halist. A Bus Stop című daluk jelentette az amerikai áttörést, amikor a brit invázió keretében a Halist is partra szállt az USA-ban. A viszonylagos késői amerikai siker elsősorban szigorú zenei felfogásuknak tudható be, nem voltak hajlandók a közönség ízlésnek megfelelő rágógumi zenét játszani, mint az például a Herman's Hermits tette. A Halis tagjai számára a mércét a Beatles és a Rolling Stones jelentette. Nagy sikerű dalaik voltak a Stop, Stop, Stop, On a Carousel, Carrie Ann, He Ain't Heavy, He's My Brother, ezek a dalok az óceán mindkét oldalán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több 10 000 segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtér rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben.

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indul!

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz!

Hölgyeim és uraim, mai műsorunkban az 1969-es év egyes számú sikereit mutatom be a Billboard korabeli listája alapján. Ebben az évben 16 dal került föl a slágerlisták csúcsára. Háttérben az év első sikerdala szól Marvin Gaye I Heard It Through the Grapevine című dala. A dal egy elárulás és szívfájdalom történetét meséli el Gaye érzelmes énekével és erőteljes produkcióval. Ez a dal később bekerült a Grammy hírességek csarnokába.

Tommy James and the Shondells Crimson and Clover lemeze 2 héten át vezette a listát 69. februárjában. Kísérleti hangzása elütött a banda korábbi rágogumi pop stílusától, megerősítette helyüket a rock történelemben. Az Everyday People dal, melyet Sly and the Family Stone énekelt lemezre, az egység és az egyenlőség üzenetet hordozza, tükrözi a banda sokszínű összetételét. A különböző csapások különböző emberekre refényével kulturális jelenséggé vált. 4 héten át vezette a listát februárban és márciusban. Tommy Rhodala, a Dizzy 69. márciusában került a lista élére, kellemes dallama és gyors ritmus alapján nagy nemzetközi sikert aratott.

Fifth Dimension együttes két dalt is feldolgozott a Hair musicalből, az ebből készült egyveleg, az Aquarius és a Let the Sunshine In, a békéről és a szeretetről tartalmaz felhívásokat. 6 héten át vezette a listát áprilisban és májusban, és az ellenkultúra mozgalom egyik himnuszává vált. The Beatles with Billy Preston név alatt kiadott Get Back dal Paul McCartney énekét és egy lendületes ritmus tartalmaz. 5 héten át vezette a listát, májustól kezdve, megmutatva a banda képességét, hogy tud alkalmazkozni a változó zenei trendekhez. A Romeo és Julia film zenéjét Nino Rota írta. A főcímdalt Henry Mancini dolgozta föl egy instrumentális adaptációban, ez 2 héten át vezette a listát.

Zeger and Evans 2525-ről szóló dala egy disztopikus jövőt vizionál, melyben az emberiség technológiai függősége és végül kihalása következik be. 6 héten át vezette a listát július és augusztusban, meglovagolva a hidegháborús kor félelmeit. A Rolling Stones Hunky Tank Woman blúzos rockdala Mick Jagger durva énekét és Keith Richards ikonikus gitárszólóját tartalmazza, és 4 héten át vezette a listát augusztusban. Nyers energiája megtestesítette a Stones lázadó imázsát. A Sugar Sugar egy fiktív bandából, az Archies együttestől származik, és 4 héten át vezette a listát szeptemberbe. Fülbemászott dallama miatt az év egyik legmaradandóbb slágere.

0: Hölgyeim és uraim, egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Mi történt Magyarországon és a világon 1969-ben? Ebben az évben indul el az ARPANET program, mely először 4 egyetem számítógépeit kapcsolja össze, majd fokozatosan polgári kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények egyre bővülő számítógép hálózatát eredményezte. Ez tekinthető a ma működő internetrendszer egyik ősének. Január 16-án Prágában egy 20 éves egyetemista, Jan Pollák benzinnel leönti és felgyújtja magát a kommunista rendszer elleni tiltakozásul. 4 nappal később Budapesten a 17 éves Bauer Sándor végiglocsolja benzinnel és meggyújtja a testére csavart nemzeti színű zászlót. Búcsúlevelében a következőket írta: szeretnék élni, de most a széné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek. Szintén ezen a napon, január 20-án foglalja el hivatalát az Egyesült Államok új elnöke, az 55 éves Richard Nixon. Március 21-én indul el a Magyar Televízió színes kísérleti adása. Nyár közepén, július 20-án száll le az Apollo 11 a Holdra, és lép ki a Hold felszínére az első ember, Neil Armstrong. Augusztus közepén, 15-én és 17-én zajlik a Woodstocki Rockfesztivál több mint 400 ezer látogató részvételével. 2 könyvet emelek ki ebből az évből, Graham Greene-től, Utazások nagynénémmel, és Kurt Vonnegut-tól, az 5-ös számú vágóhíd. Néhány érdekesebb filmpremier, ebben az évben mutatják be Jancsó Miklós Fényes Szelek című filmjét Fábri Zoltántól, az Isten hozta Őrnagyurat, Sára Sándort, Feldobott kő, és Révész György az Oroszlán ugrani késő című filmjét Bújtor István főszereplésével. A következő dalt a The Temptations énekli, dal címe I Can't Get Next To You.
1: Hold it, listen.

Elvis Presley, Suspicious Minds című dala egy szerelmi kapcsolatban tapasztalt bizalmatlanságról szól, és ez a dal jelentette Elvis visszatérését a slágerlisták élére több évnyi visszaesés után. Egy héten át vezette a listát novemberben, és ez volt az ott egyik utolsó listavezető kislemeze. A Fifth Dimension Wedding Bell Blues című dala Laura Nyro által írt Sunshine popsláger. Egy nő álmát meséli arról, hogy férjhez menjen szerelméhez. Három héten át vezette a listát novemberben, kiemelve Marilyn McCoo érzelmes hangját és énekét.

Beatles együttes, kétoldalas kislemeze, John Lennon funky Come Together dalát párosította George Harrison érzéken baladájával, a Something-gal. Mindkét dal elérte az első helyet november végén. Steam együttes dalát, a Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye dalt eredetileg egy kislemez mellékes B oldalaként rögzítették, azonban váratlanul sláger lett, és két héten át ez volt az egyes számú siker decemberben. Peter, Paul and Mary dalát, a Living on a Jet Plane-t John Denver írta, a szétválásról szól, és mélyen rezonált a háborús Amerika idején. Egy héten át volt a csúcson december hónapban. A Supremes együttes utolsó kislemezét, a Someday We Will Be Together-t karácsony hetébe került föl a lista élére, ezután Diana Ross szólókarriert kezdett.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai. Beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem a

0: termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Ugye emlékeztek, hát beszéltünk korábban a jó kis Honda Civic-nek a hibrid változatáról. Mi lenne, ha most beülnénk az autóba, vagy pedig maradnánk benne pontosabban, és gurulnánk? Na hát ez a hang, ez természetesen az volt, hogy beraktam rükvercbe az autót. Szép kis tolatás is kell időnként. És az van, hogy most kivételesen nem azon a szokásos útvonalon fogok közlekedni az autóval, amelyiket ugye általában tesztautókkal szoktam közlekedni, hiszen most viszem vissza, és itt Budaörsön gurulgatok majd mindjárt ezzel a szép kis Civic-kel. Rögtön az elején meg kell említenem, hogy itt autópályás körülmények között is, hogy ez a hibrid Civic, ez képes arra, hogy akár még ilyen 130-as tempónál is elektromos üzemmódban guruljon a gépjármű. Nyilván ezt az kell, hogy vagy egy kicsit lejtsen az út, vagy legalábbis egyenes legyen, illetve természetesen tempomat, megfelelő forgalmi körülmények, stb. De egyébként tök jó is a fogyasztás az, amit kiír az 5,7, de most, hogy tankoltam és ahogy számolgattam, inkább ilyen 5,1-5,2-re jött ki az üzemanyag fogyasztás, ami egyébként szerintem nem rossz. Ráadásul azért én bevallom őszintén, hogy az autópályán volt, hogy időnként azért megpöckölgettem a sportüzemmódot is, hiszen amikor előznöm kellett, vagy például pont a gyorsítósáv hiányzik nálunk ott bagon, jelen pillanatban ott most pont felújítják, tehát ott, ahogy be kellett sorolnom, ugye egy stop tábla, és akkor onnan kell szépen felgyorsulni, hát ott bizony sportüzemmódba kapcsolgattam a gépjárművet, és pillanatokat ugye ezáltal be tudtam sorolni, hiszen nagyon gyorsul az autó. Nagyon kényelmes az ülése, a kormányzása zseniális, és ami nekem, én mindig szeretem az ilyen autókat, mint például ez, a Civic. Hogy így gurulsz az autóval, és olyan érzésed van, mint egyrészt, mint hogy egy villamoson ülnél, tehát tényleg ilyen leköveti a sínt, azaz az utat. Nagyon jó az adaptív tempomat, nagyon jó a sávtartó automatika, illetve, amit nagyon szeretek, hogyha elemeled a gázpedálról a lábadat, akkor így nem azt mondom, hogy azonnal elkezd lassulni, mert tök jó kigurulja magát.

tehát tényleg ilyen szabadon fut az egész autó, és szinte minimális lassítással fogsz te végigkurgulni az úton. Ez szerintem baromi jó, legalábbis én nagyon szeretem azt, amikor így van kialakítva egy autó. A futóműve egy picit keményebb egyébként, mint mondjuk az átlag futómű mostanában, de nem vészes, nem csörög, nem zörög, nem üti azért föl. Kicsit keményebb, mondhatnánk, hogy egy kicsit sportosabb is, de azért azt is tudjuk, hogy a Civic azért az egy, nem azt mondom, hogy egy sportautó, de mégis inkább egy ilyen sportosabbra hangolt, sportosabbnak beállított autó, ez már az első Civic megjelenése óta tudjuk róla.

Az elmúlt években szerencsére volt időm, meg lehetőségem több Honda Civic-et kipróbálni, és azt kell mondanom, hogy ez az autó, ez így évről évre, vagy hát megújulástól megújulásra egyre finomabb, egyre profibb, egyre szebb, egyre jobb, egyre élhetőbb autó lett. Nekem baromira bejön, nem vagyok biztos benne egyébként, hogy én például Hondát választanék, de ez az én egyéni szociális problémám, illetve sajnálom azt, hogy nem olyan sok Honda kereskedés van az országban, mint amennyinek kell lenni. Most itt borzasztó úton megyek meg én egyébként, tényleg olyan kátyuk, meg olyan repedések vannak, és nem tudom, de szerintem semmit nem hallhattok ebből, de tényleg nagyon jól viselkedik a futóműve, és ezért is sajnálom azt, hogy nagyon kevés Honda márka kereskedés van az országban, mert hogy sokkal többet érne az autó, sokkal többet érdemelne pontosabban az autó. De mondom, ez az én véleményem, az én nem is tudom, hogy mi ez, hát igen, vélemény, nevezzük nyugodtan annak, hiszen az. Szóval élhető az autó, szerethető az autó, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása már combban is, nagyon jó az oldaltartása derékban is, és amit mindenféleképpen ki kell emelni, az az ülés, illetve a kormányfűtése. Most azért még reggelit képes az idő hidegnek lenni, nem az ember, hanem az idő még ugye hajnalta, most még azért elég hideg. Most reggel tényleg korán indultam, még így 6 óra előtt, ugye bőrülés, vagy műbőr, vagy újra, az sütött bőr, mint egy szóval érzitek, ugye hajlamos kihűlni. Most egyébként szépen felgyorsítottam meg egy autópályán, hallhattátok, egy kicsit megpörgött a motor, de azonnal sebességváltója zseniális. Na szóval, hogy az ülésfűtése meg a kormányfűtése vissza, nagyon jól, nagyon gyorsan, és mindeközben pedig egyébként nagyon finoman melegíti a te derekadat is, meg a kis popódat is, és ugye 3 fokozatban állítható az ülésfűtés. Ez szerintem jó pofa, az egy kicsit érdekes megoldás, hogy a kormányfűtés az magán a kormányon ugye a függőleges külön van rajta, de egyébként ezt nyilván hamar meg fogod szokni, és egyébként meg ugye nem kell

elérhető, és egyébként ez a tetőablak, az meg hát egyszerűen fantasztikus. Ugye az autó az belül sötét, szürke vagy fekete, inkább sötét, szürke és fekete színárnyalatokban hát pompázik, mondhatnánk ezt is, és a tetőablaknak köszönhetően egyébként tényleg ömlik be a fény, ráadásul a tetőablakot azt ugye ki is tudod nyitni ezúttal, akár döntve így hátrafelé felpillentve, vagy pedig teljesen ugye kiemelve, és ott pedig a fény mellett akar akár a levegő is ömlhet be, és most hallhatjátok, autópályán közlekedek vele egyébként 110 km/h sebességgel, és csak ennyi hangja van, tehát hogy nem vészes, nem hangos. Szerintem tényleg egy zsenerális autó, és azt kell mondanom, hogy mondom, én nem biztos, hogy de ez az én véleményem, hogy Hondát választanék a kereskedők, illetve a szerviz háttér miatt, de egyébként maga az autó meg nagyon megérdemelni, hogy sokkal több kereskedés legyen Magyarországon, sokkal inkább elérhető, hozzáférhető legyen a gépjármű, mert zseni. És akkor nem menjetek sehova, jön egy kis muzsika.

0: Jaj, hát a múlt héten körbejártuk a nagyszerű DS4-est is, mármint hogy kívülről. Mi lenne, ha megnéznénk, hogy hogy néz ki belülről az autó, milyen kényelmes, milyen kis megoldások vannak? Hát jöjjön ez!
1: DS4-esbe beleülve azt fogjuk látni, hogy hát a DS logó az természetesen szerepel magán a kormányon is, és a kormánynak a közepe ez ezúttal sem ilyen kör vagy kerek vagy ilyesmi alakú, hanem ilyen kis, olyan, mint egy nagy kocka lenne és le lennék vágva a kis élei, ezt már talán tapasztalhatok például a DS 7-esnél is, vagy bármelyik másik modellnél, ami DS. A vízszintes külökön természetesen itt is benne vannak ezek a bizonyos kis gomboskák, zongolnak feketek, kivéve, ahol fölle lépegetsz akár a menüben, akár a hang részben. És hogyha a hang résznél tartunk, ő van a jobb oldalon, mármint a hang eszközöket, média lejátszó telefont fogod tudni a jobb oldali vízszintes külön állítgatni, a bal oldalon pedig a tempomat, a limiter, meg minden ilyesmit fogsz állítgatni. Van egy függőleges külön kis itt alul, nincsen áttörve, ellenben ez a DS-es kis markáns élek, azok itt is megtalálhatók benne, illetve az a kis, hát csúnyán fogalmazva, sajtreszelőre hasonlító kis ezüstös betét, az itt is megtalálható. Azért mondom, hogy csúnyán fogalmazva, de közben meg mégis leginkább arra hasonlít. Na mindegy, is erről röviden ennyit. Az előttünk levő műszerfal az természetesen színes, természetesen digitális, és természetesen egy csomó mindent ki tudsz rá tükrözni, és azt is lehet látni egyébként, hogy 56%-os teljesítménynél, mármint hogy én látom, 224 km tudnék elmenni a gépjárművel most még, és egyébként ebben tipikusan ez a vegyes használata, tényleg autópálya, országút, város, tehát így minden vegyesen is használ. A kormánnyal kapcsolatban nagyon fontos, hogy van a vízszintes küllők mögött kettő darab fülünk, egy plusz jellel, illetve egy mínusz jellel, a mínusz jel van a bal oldalon, a plusz jel pedig a jobb oldalon, ez egy katonás az volt, hogy beúszta a kis rejtett a kilincset, és ezzel a kettő darab kis fülecskével ezúttal nem a váltóba fogunk bele piszkálni, hanem abba, hogy milyen erősen töltsön vissza, milyen erős legyen a motorfék, tehát ez a rekuperációs kis gombocskák. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás, amikor ez így van megoldva, nem külön gombbal itt a sebességváltó résznél, hanem itt a kormányon, hisz itt akkor menet közben oda se kell nézni, sehova, szépen le fogod tudni kezelni, hogy most erősebben fékezzél és töltsél vissza, vagy pedig hagyjad szabadon gurulni. Egyébként ez nagyon jó, mert meg tudod azt is csinálni, hogy ezzel majdnem állóig fékezett szépen, a gépjárművet. Fölül nincsen ezúttal head-up displayünk, viszont egy nagyon szép ilyen kis, hát ilyen kis puhább anyag, nem az a fekete kopogós műanyag, ilyen kis puhább anyag az egész műszerfalnak a teteje. Lefelé, ahogy jövünk, akár a középső kijelző előtt, alatt, mögött, illetve alatt és mellette, egy ilyen kis bézs színű, hát majd hogy nem ilyen plüssös megoldás, és az anyósülés előtt ott bizony ilyen kis iránytű, ez a bizonyos Jules Verne kis grafika szerepel. Ez a bézs plüssös anyag, ez átfolyik az első ajtókra is, ugyanúgy, mint a hátsó ajtóknál, ott mögötte van valahol egy kis hangulatvilágítás, és ami érdekessége, hogy itt ezúttal teljesen föntre helyezték el mind az ajtózárat, mind az ajtónyitót, illetve az első hátsó ajtóknak az ablakának a letekerését, ez teljesen fönt van, majdnem az ablak, illetve az ajtónak az ablak vonalánál, tényleg teljesen fölülre helyezték, és ez is ebben a kis ezüstös színű sajtreszelőre hasonlító, vagy almareszelőre hasonlító kis betétben van benne, nem tudom másképp megfogalmazni, ez ilyen, és a gomboknál is úgy néz ki, egyébként a gombok feketék, de ilyen kis lefelé, kifelé ferdén átlóban megkapta ezt a kis reszelős részt. Egyébként nekem ez tetszik.

A klímabömlünk az óriásira sikerült, természetesen el tudod zárni, vagy ki tudod nyitni, illetve a kormány és az ajtó közé föntre helyezték el azt a gombot, amivel te szépen be tudod állítani, hogy a külső visszapillantó tükrök azok hova nézzenek, és egyébként a külső visszapillantó tükrökről nem is beszéltem, fölfelé, kifelé, ilyen kis csúcsban végződnek, csodaszépek egyébként, a felső részük az angol, a fekete, az alsó részük a konzol, az pedig ugyanolyan színű, mint az autó, tehát ez a kékes, delfinkékes színben pompázik. A visszapillantó beállító gomb alatt lejjebb már egy fekete mezőben van, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ezt letekered hármasra, bár én most fönt hagyom egy kicsikét, mert mindjárt megyek az autópályára. Itt van az első szélvédőnknek az a gombja, amivel nem lefújhatod, hanem ugye van benne fűtőszál, és akkor szépen bekapcsolod a szélvédő fűtést, kétszer minimum a gombot, a mellette levő gombot, akkor kinyílik a csomagtér. Középre, ha eljövünk, akkor van itt egy érintőképernyős kijelzőnk, én közben adok rá gyújtást az autóra, és akkor még megmutatom a videót, amit készítek annak, hogy mennyivel markásabban világít a lámpa, amikor be van kapcsolva a gyújtás. Szóval, középső érintőképernyős kijelzőnk, magassága, ahol fel van helyezve az egész jó, egész vékony kis kijelzőt kapott, nem olyan túl nagy, de egyébként szerintem használható, nyilván van benne navigáció, telefon, mindent is be tudsz állítani, a navigációnál akár a sajátot, akár a Google-t, akár pedig, hogyha telefonoddal össze van párosítva, akkor telefonodnak azt a navigációt, amit te akarnál, természetesen vezeték nélkül is, illetve vezetékkel is össze tudod párosítani. A középső érintőképernyős kijelző alatt ugye megvan ez a kis bézses csík, majd szintén ebben az ezüstös reszelősre hasonlító kis kialakításon belül helyezkednek el, egyrészt, hogy hova fújja a klíma, másrészt, hogy milyen magasra, mármint, hogy a magassága belülről, hogy hova fújja, azon kívül, hogy egyáltalán fújja vagy ne fújja-e, és itt megnyomod fizikai gombbal, tehát itt nem érintőképernyőn, a fizikai gombbal, és aztán természetesen majd a képernyőn érintővel be tudod állítani, de egyébként ez tök, hogy fizikai gombokkal van megoldva. Az első szélvédőnk, a belső keringetést, a maximum AC, illetve a hátsó szélvédő, ez mind-mind fizikai gombbal van, illetve a kikapcsoló gomb is fizikai gomb. Alatta megint van egy kis, ez a bézes kis betét, ez jó pofa, majd ha jövünk lefelé, akkor itt egy zongola fekete részben megtaláljuk a kéziféket, az elektromos kéziféknek a képbel kapcsoló részét, azon kívül megtaláljuk azt az engine gombot, ami ugye a start-stop gombunk, találunk egy elakadási jelzőt, illetve egy autó imitáló ilyen kis gombocskát, amivel ugye mindenféle rendszert be tudsz állítani magán a gépjárművön belül, ja, és még fölül az érintőképernyő kijelző mellett van egy gombunk, ami ugye a home gomb, és érdekessége, hogy mindenhol ez az élére állított kis akár rombusz, akár pedig kis kocka lap szerepel.

ez alatt van egy csukható tálcánk, nagyon szépen ilyen kis újrahasznosított bőrrel csukódik be, a lábad mellé, mind az anyósülésnél, mind nádod, és lefut ilyen kis puha, szerintem újrahasznosított vagy vegán bőr. Szóval van egy tálcánk, egy merev tetővel, amit ki tudsz nyitni, és akkor szépen így fölfelé kinyílik, ott van alul az USB-C-s töltési lehetőség, illetve csatlakozási lehetőség, egy szivattyútos, 12 voltos töltési lehetőségünk, illetve egy tálcánk, ahol ugye NFC-sen tudod tölteni a kis telefonodat, van 2 darab pohártartónk, és itt mellette, illetve a jövünk hátra, itt van egy ilyen kis ferderész, akár ide is le tudnád rakni a telefonodat, így szépen letámasztod, ez is jó pofa. Illetve ez mögött szintén zongorlak fekete részen belül van maga a sebességváltónak, hogy milyen fokozatban vagy. Maga a sebességváltó szintén ez a reszelős megoldás és ez a hagyományos kapcsoló, tehát ha hátrahúzod, akkor D, ha előre nyúlsz még egyet, akkor N, ha még egyet előre nyúlsz, akkor R, illetve van egy P üzemmódunk, és mellettük van a rádiónak, a média lejátszónak a kibe kapcsoló gombja, és még ide is kapott egy kis részt, amivel föl lehet tudod hangosítani, szintén kis reszelős kis henger. Ezzel föl tudod hangosítani magát a médiaeszközt, vagy akár a telefonodat. Itt van még egy kis puha tálca, és hozzád közelebb, az a vezetőhöz közelebb pedig van a drive mód. És ha a drive módot váltogatod, akkor tudsz menni, azt mondja, hogy tudsz menni normálban, tudsz menni sportban, illetve tudsz menni ekóban. Ez a három változata van ennek a bizonyos jelzőnek, illetve mi ez résznek, és ezúttal úgy van, hogy amikor váltogatod az üzemmódokat, akkor nem változik semmi, tehát se a színen nem változik, sem a középső képernyőnek, sem az előtted levő műszerfalnak, de ezt te merőbe ki tudod választani, én most ezt így hagytam, hogy volt. Ez mögött is van még egy részünk, oda szintén be tudod csatlakoztatni, vagy be tudod csúsztatni, bocsánat, a telefonodat, és ketté nyílik a középső könyöklőnk. Ketté nyílt a középső könyöklőnk, és miért ugye ez eszembe jutott, hiszen itt hagytam volna egy töltőt, meg ott van benne a papírzsebkendő, meg minden ilyesmi, és na, ez egy fontos információ volt, itt majdnem elfelejtettem, és úgy van kialakítva ez a középső kijel, illetve a középső könyöklő, hogy középen, ahogy ketté nyílik, ott ki is tudod vezetni a kábelt, annélkül, hogy eltépnéd, elvárnád, ezt most én itt fogom hagyni keresztbe, hogy ne felejtsem itt.

0: kedves szíved.
1: Az ülésünk ilyen hasított bőr velúr-szerű, nagyon szép kékben pompázik, illetve bőr, nagyon jó az oldaltartása mind combban, mind derékban, a fejtámlánk zseniális, az is plusz, illetve ez a hasított bőr, illetve bőr, és az első ülésének a háttámláján ott bizony van egy Jules Verne felirat, itt is szerepel ugye ez a felszereltsége magának ennek az autónak. Fontos, hogy van tetőablakunk, a tetőablakunknak magát, azt a részét, ami ez a nem hálós ezúttal, hanem az sötétítő rész, manuálisan szépen hátrahúzod, de magát. Az ablakot azt természetesen elektromosan nyitod. És ha már elektromosan nyitottad, akkor megnyomod a gombot, és elektromosan is zárod. Viszont a sötétítő része az ugye manuális, az maradott hátul, és egyébként az első ülésnek a háttámlája fölé, mögé egy picivel csukódik be, illetve odáig van ez a tetőablak rész. Zseniális, hogy az autónak a felső része az szintén bézs színű, mint egy előbb, amit találhattunk, illetve amit látunk, annál kicsit inkább szürkésebb, de mégis ilyen bézses hatású. Az a napellenzőnk természetesen benne van, az a bizonyos kis tükör, aminek a két szélén ledes világítás sor pompázik rád. Ledes világítást kapott mindenhova, és ezek a kis ledes világítások is ugyanúgy, mint a gombok, egy kis élire állított, kis csúcsára állított kis kockákból áll. Szeretem, imádom, és akkor most mindjárt felszerelem a kis kamerát, hogy felvegyem azt, amit majd beszélek az autóról. Jaj, fontos, az első ajtóban, hát literes víz, meg még mögé egy-két apróság simán elfér, és csodaszépen van varva egyébként ez a bőr, ami itt az első ajtón, itt a könyöklő része. Szeretem, imádom, nagyon fájó szívvel viszem most vissza ezt az autót, de hát ez dobta a gép.

0: és már is eljutottunk arra a pontra, amit egyébként hetek óta terveztem, egy műsoron belül három autó, a mai harmadik az legyen a Chery Tiggo 8-as. Járjuk körbe.
1: Hát hirtelen tavasz lett, és a tavasszal együtt megérkezett hozzánk a Tiggo 8-as is, egy kis próbára, egy egyhetes tesztre. Hát a Tiggo 8-as, hogyha ránézünk előről, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nem nagyon különbözik a Tiggo 7-estől, de közben egyébként mégis. Ez a nem nagyon, ez ugye azt jelenti, hogy a hűtő maszknak a formája az teljesen olyan, mint a 7-esé, sőt, hogyha egymás mellé raknánk az autókat, itt a 7-est és a 8-ast, akkor igazából csak a lámpa, illetve a kerekeknél ott elől, a lökhárító első részénél, itt a 8-ason van egy ilyen kis légbeömlő rész, egy zongorlag fekete betétben van egy légbeömlő rész, ami ugye egyrészt a légellenállásnak lesz hasznára, másrészt pedig ugye akár még a féket is tudod vele hűteni, hogyha úgy alakulna. Az autó az fekete. Ebben az esetben, ebben a mai videóban egy fekete autót láthatunk, illetve a rádió hallgatóknak pedig elmondom, hogy fekete az autó. És króm keretet kapott az a bizonyos hűtő, ami egyébként egy ilyen nagyon nagy vigyorgó szájra is hasonlíthat, és jöttek egyből a madarak, akit lehetett hallani, hogy a madár jött és megnézte is magának ezt a kis 8-as Tiggót. És a króm csík, az ugye körbeveszi ezt a nagy vigyorgó hűtő maszkot, hűtő szájat, és alul a lökhárítónak a legalsó pontján is van egy kis krómcsík, az autó közepénél, az autó közepe, illetve a lámpáknak a közepével egy vonalban ugye alul. Legalul is van egy hűtőbeömlő rész, ezen az autón is, akár csak a 7-esnél. Úgy van kialakítva a hűtő, hogy amikor először ránézel a hűtőmaszkra, akkor olyan, mintha egy zárt hűtő lenne, de a rendszám fölött, a Chery logó alatt, ott van az igazi légbeömlés, és ennél az autónál is úgy van megalakítva, pontosabban kialakítva a hűtőrész, hogy a kis rombuszok, kis téglalapoknak az alsó része, az kapott egy ilyen kis króm, hát ilyen majdnem nem ilyen kis lefelé mutató nyilat, és egyébként ez a csoporton belül, ugye a Chery, mely gyártóhoz tartozik, annál a csoporton belül több más modellnél is megtalálható, tehát össze lehet igazából akár még össze is lehetne keverni, de nem lehet, hiszen a hűtőmaszkok az teljesen más. Ennél az autónál is úgy van kialakítva a motorháztető, hogy vannak benne ilyen kicsike kis hullámok, egy kicsike kis völgyek, hegyek, völgyek, ilyesmik, amik ugye terelik a levegőt a tükrök felé, illetve az autónak a teteje felé. Nem króm, hanem ezüst színű tetősínt kapott az autó, ez már innen előről látszik, és azt is lehet látni, hogy a színe az ugyanaz a tükörnek, mint maga az autó, azaz fekete.

eljövünk egy kicsit oldalra az autóhoz, akkor azt látjuk, hogy a, egyébként a hűtőn már elől, pontosabban nem a hűtőn, hanem a lökhárítón alul elindul egy matt fekete műanyag csík, és ez végigfut a kerékjáratéveken, az ajtóknak az alján, ott a küszöb részén, elől hátul a kerékjáratév, majd hátul a hátsó lökhárítóba bele kuppan. Ami érdekes az autónál, a Tiggo 8-asnál, amikor ránéz az ember, akkor azt fogja észrevenni, hogy itt bizony a kerékjárati ív az nem követi le a keréknek a vonalát, hanem egy kicsit így meg van nyújtva, kicsit ilyen vagy levallapítva, vagy meg van nyújtva, hát attól függ, hogy honnan nézzük, de hogy az a lényege, hogy nem teljesen ugyanolyan alakú, mint maga a kerék, tehát nem ilyen félkör cikket kapunk, hanem egy kicsit másabbat, és ennél az autónál is magán a lemezen is, tehát az oldallemezen, az ajtón, a hátsó oldallemezen is visszaköszön ez az ív, ez a kerékjárat ívnek a vonala. Az autón nincsenek olyan markáns vonalak fönt a tükörnél, a tükör alatt, vagy esetleg a kilincsekkel egy vonalban, és egyébként nem mellesleg a kilincse, az bizony rejtett kilincs ennek az autónak is, mint sok más kínainak. A tükörbe természetesen bele van applikálva az irányjelző, illetve ami érdekes az autóban, ezt azért mondom, hogy érdekes, mert ma már nem ezeket szoktuk meg, vagy pontosabban nem ezt szoktuk meg, hogy egyrészt az ablakok, az oldalsó ablakok, tehát az első és a hátsó ajtónál, valamint még hátul ott a C-oszlop mögötti ablaknál alul, illetve fölül kapott egy kromcsíkot, és a B-oszlop meg a C-oszlop az ajtó részen ott bizony matt fekete műanyag betétet kapott. Gyorsan elszaladunk hátra, hiszen megy az idő. Hátul van egy kicsike kis spoilerünk fönt a csomagtér ajtónak a tetején, na csak sikerült kimondanom, van egy cápószony antennánk, és ebben az esetben is úgy van kialakítva, hogy az autónak a tetején is van egy nagyon minimális kis ív itt a spoilernél, ez is a levegőt fogja terelni, és a pótféklámpa, ami bele van applikálva a felső spoilerbe, az nem egy vízszintes csík, hanem kettő darab csíkból áll, és a közepénél, a cápószony antennával egy vonalba hátul, ott egy kicsike kis lefelé fittyenése is van, olyan, mint egy kis vizort kapott volna. Természetes, azt mondom, már nem is kell elmondanunk, hogy a Tiggo 8-asnál is hátul egy vízszintes csík lesz a hátsó ledes világításunk, és maga a féklámpa, illetve maga a világítás, az is ledes, és ilyen érdekes kis sok kis téglalapból, kockából, vagy nem is tudom, hogy miből áll, az irányjelző pedig magának a lámpatesnek a közepén helyezkedik el. Kettő darab kémény kapott hátul, ez a két kémény, ez ugye a kipufogó, mindkét oldalon párosával vannak, tehát összesen négy kémény kapott, nem is csak kettőt, hanem mind a két oldalra kettőt. Van egy chrome feliratunk, ugye az a márka neve, illetve van egy Tiggo 8-as feliratunk a csomag tér ajtónak a bal alsó sarkában. A csomagtérben mindjárt belekukkolunk, csak előtte hallgassunk egy kis zenét.

0: iPhone 8-as csomagterében mielőtt belekukkantanánk, azért azt elfelejtettem még említeni, hogy hátul, alul ugye megvan ez a matt fekete műanyag, és közepén a két kipufog, a két pár kipufogó közé egy ilyen kis szürkés betétet kapott, mint egy diffúzor lenne. Közelebb jövünk az autóhoz, megnyomjuk a gombot, elektromosan nyílik a csomagtér, és hogyha kinyitjuk a csomagteret, akkor ha úgy van, mint most, akkor egyből látjuk, hogy egy 7 személyes autóról beszélgetünk, hiszen a csomagtérből föl lehet hajtani 2 darab ülést. Nyilván ilyenkor nem lesz óriási a csomagterünk, sőt, kifejezetten picike lesz. Viszont ami nagyon ötletesen van megoldva, az nem más, mint hogy a kalaptartót itt szépen be tudod pattintani a leghátsó ülések, tehát a harmadik ülés sor mögé alulra, és akkor ez nem fog itt neked csúszkálni, nem fog defegni, nem fog erre-arra csúszkálni. Pontosabban még van még egy érdekesség, az pedig nem más. Ezt megpróbálom érzékelni, tehát most fölragasztottam ilyen kis dobozt, amiben az elakadási jelző, meg ilyesmik vannak benne. Ez egyébként egy ötletes megoldás, nem csúszkál az sem, nem zörögnek, nem csörögnek. Itt leghátul egyébként oda, ahova bepatintottad a kalaptartót, ott még kinyitod a kis zsebecskét, és akkor itt vannak az ilyen kis vonószem, meg emelő, meg ilyen apróságokat ide el tudsz rejteni ennél az autónál. Ez is egyébként egy jó megoldás, ötletes, és pillanatok alatt föl tudod nyitni, le tudod csukni, szerintem ez tényleg hasznos. Az is hasznos egyébként, hogy amikor le akarod hajtani az ülést, akkor csak egy mozdulat, és már csúszik is lefelé. Most ebben az esetben azért nem csúszik lefelé, és azért nem halljátok, mert hogy a fejtámláját azt fölhúzva hagytam. Ami érdekesség a hátsó fejtámlájának, hogy amikor föl van húzva, akkor két kézzel kell ugye megnyomni, de hogyha megnyomod, akkor automatikusan ugye a két szélét ennek a két kis pálcikának, ami tartja, ha megnyomod, akkor így a saját súlyánál fogva is lecsúszik a hátsó ülésnek a vál részével egy vonalba. És ahhoz, hogy lecsukjad az hátsó, leghátsó ülést, ahhoz meghúzod a kart ugye előrefelé, előre pöccinted, és már is lecsukódott, és ilyenkor egyébként elég nagy csomagteret kapunk, ezt most a másik oldalon is lecsukom. Oké, illetve, ami jó pofa, ez most nincsen beakasztva, de ami jó pofa, hogy van egy ilyen kis fülünk, ami mögé a biztonsági övet be tudod csúsztatni. Persze ez egy kézzel egy kicsit nehézkes, de meg fogom oldani. Ez az, bele van pattintva, a másik oldalon is megpróbálom szépen belefűzni, belehúzni, és akkor ezáltal ugye a kis leghátsó biztonsági öv, harmadik üléssor biztonsági öve sem fog jobbra-balra csúszkálni. Ez ötletes. A csomagterünk ilyenkor egész jó nagy lesz, és majd mindjárt megyünk tovább, hiszen a középső üléssort is le lehet hajtani, és akkor még inkább meg lehet növelni a csomagteret. Megpróbálok majd bemászni az autóba leghátulra, bár szerintem ezt ki fogom hagyni, mert azért ez a rész ez inkább gyerekeknek való, viszont hogyha már itt tartottunk az övnek az a kis befűzőjénél, akkor hátul is van klímánk, mindkét oldalon van klímabeömlő, sőt a középső üléssornak is ki van alakítva ilyen kis, mármint annak a biztonság övének is ki van alakítva ilyen kis bújtató rész, illetve van hátul mindkét oldalon, teljesen leghátul a csomagtér ajtóval egy vonalban, majd hogy nem, kettő kis akasztón, tehát oda is fel tudod akasztani a kis cuccodat, valamint leghátulra is kapott szivargyújtós töltési lehetőséget. Okos megoldás, és természetesen vannak ilyen rögzítési pontok is az autón elhelyezve, sőt a leghátsó üléssorban, tehát a harmadik üléssorban is van pohártartó két oldalon, ötletes, jó pofa, nem tudom, hogy belemásszak-e, vagy belemerjek-e mászni, majd kiderül.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki tudol, és ha nem jut veszem.

0: Ups, Sanyi, elnézést, bocsánat, megint háttérbe szorultál, annyira rohan az idő, annyira szalad itt az autókkal az idő, hogy hát háttérbe szorultál, de nem baj, jövő héten még az is lehet, hogy az autókkal kapcsolatban is majd előveszlek téged, pontosabban Anitát és téged. Megint az van, hogy rohan az idő, sok az autó, de hát ez van, ezt kell szeretni. Viszont érkeztek kütyükös itt az elmúlt napokban hozzánk, és most fölteszek egy kérdést, mindenféleképpen válaszoljátok meg, méghozzá a Megurulva Autó és Kütyű Mostra Facebook oldalán szóljatok hozzá, ahhoz, hogy fölteszek egy képet egy Honor 600, illetve egy Honor 600 Pro telefonról. Egyrészt írjátok meg, hogy mi a különbség a 600, illetve a 600 Pro között szerintetek, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, tehát szóljatok hozzá, másrészt pedig mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, hogy melyik telefonnal kezdjem a bemutatást, azaz a jövő heti adásban. Mi legyen a célkereszt?
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bújdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezménynyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltől felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel.

0: divatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit. Ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus. A külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb. Olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazói.

0: generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a lépésben.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség. Továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: a new single from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Memento.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: life!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség. Továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.